Ala tenela mada fonde ki luka na petivu. Ala zada fonde ki luka na ati baflo radio ni kala maika usi. Bo wala teni retin do deka kontongo. Irelo azintia kakboyan. Baralo usi na aswe mada fonde ki luka nika. Igor ta 36-15.